0: Nyok.
1: Nyokot.
0: Nyok.
1: Surah merata, jaya merata, piyakin kaya menggala.
0: Nyok.